kutatóink. Néhány nap előtt megszólalt egy este csöndes szegedi lakásomon a telefon, és egy baráti hang jelentette Stockholmból, hogy az idei orvosi Nobel-díjat nekem adták.

0: tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick, tick.
1: Mi vagyunk hát a csíkszedők, új szabad szakszervezetet szervezők, olyan szavunk mindenütt csak egy, sok csík az sokra megy. Ha úgy érzed, hozzánk tartozol, és mi közénkbe lépni kívánkozol, tanuld meg, olyan szavunk csak egy, sok csík az sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végi félre tett, mert nem tudod

Van, aki már készen veszi, s van ki a sodrást előnybe helyezi, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Szőke vagy barna, nem vitás, mindegyikből jól esik a kóstolás, közben a jelszó mindig egy, sok csika sokra megy. Hogyha szívsz egy jó magyart, a végi félre tedd, mert nem tudod, hogy holnap lesz-e más. És ha látod, hogy barátod unva szív csupán, hát vedd el tőle, és te szív tovább, és dalod velünk a csiktalát, s ne bánjad, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik, csik.

0: Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdő Mihály. Rendezte Lóránt Vilmos. Vezényelt Nagy Pál Béla. Személyek. Andor Laki Ilona Honti Hanna. A nagyasszony Zala Karola.
1: Mikor természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három Honvéd című róta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

betört virágozott forrán, egy bús akkord a zongorán. Ilyen vagyok, te nélküled, nem igaz, hogy elfeled.

emlékszik? Zárt ajtók mellett titokban hallgattuk. Szívdobogva vártuk a csodát. Most már hallgathatja nyíltan. De csak jó készülékkel. Ha rádiója rossz vagy serceg, megjavítja gyorsan herceg.

vagy velem, és én most kipikopi-kipikopi lekopogom, hogy a sorsom melléd rendelt angyalom. Mondj egy forrót én nekem, engem még nem viselt meg sohasem így a szerelem, szépen kérlek, maradj mindig én velem. Még a citrom is édes melletted, hisz a józan eszem már elvetted, minden porcikám lázban ég, és a csókod ér meghalnék. Még a koldus is gazdag melletted, csak egy szó és a szívem megmentett, ugye hűtelenkedni nem való, gyere ide légy hát jó. Már a szívem jobban dobban, mint az űrge, jaj, de fürge a kertben. Napsugarat látok én a szemedben, csókolj úgy, mint még sosem, még a citrom is édes mellette, hisz a józan eszem már.

0: született a Danúvia óra. Az új köntös alatt tökéletes szerkezet. Egyéves jótállás, minden óra számozva van.
1: Nyugodtan alhat, ha a Danúvia óra van a háznál.

сегодня грущу, мне чудится повсюду наяву жар твоих рук.

Oh,

One bobájo, one bobájo, aki csodára fali magába, aki éjjel-nappal él hal magáért.

bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők

0: Ők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.
1: Ladies and gentlemen, for the first talking picture that I've ever made in England, I've chosen to sing a song by a British composer, Mr. George Possford, who will play it for me at the piano. When it became known that I was searching for songs by British composers, I received over 2,000 manuscripts in 1 week. Not bad. This one which I've chosen to sing to you, I hope you will like.

You can.

mindjárt baj lesz itt, miért nem szeret egy kicsit? Jól tudod, hogy a szívem érted dobog. Kislány, ne légy oly makacs, ritkán van így szép tavasz, most egy csöpp kis szerelem rendes dolog. Kék az ég, oly zöld a rét és csupa virág, most a hat

s igen száz csillag kigyúr. S a forró szívekbe, tüzes szemekbe, remegve száz vágy dalom. Én árván az utcákat járom, és hiába forró a szám, a sok fény.

rados szerelmes város, az égen száz csillag kigyújt, s a forró szívekbe, tüzes szemekbe, remekbe száz vágy dalos. Én árván az utcákat járom,

kis szerelem. Kellene végre neked, félig legyen komoly, félig legyen mosolygóbaj. Valakivel ide-oda járni, higgye el, hogy finomabb, mint bármi. Úgy tavasz felé, április felé, nem tudja az ember, hogy mi bújt belé. Amikor már napfényes a város, csak úgy szép az élet, hogyha páros.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth adón.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihály Ivánovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pinteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszki Hovács Csínel című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn?
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár Dick Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián állarcos bászvic és Dükká dűvészinas.
2: Jó mulatás!
1: Magának is!

find a goose.

0: Nem atombomba, meteor. Csillárt, állólámpát legjobban Meteor csillárgyárban. Podmanicki utca 27.
1: Középkorban volt a lúttól, újkorban az acéltól, legújabb korban a töltőtól. Mi történt 1946-ban? Diadalmaskodott az Akron.
0: Mi az Akron?
2: A civilizált ember nélkülözhetetlen munkatársa.
0: Mit tud az Akron?
1: Az Akron örökíró 4 évig nem kell tölteni.
0: Mit tud még az Akron örökíró?
1: 7 példányt is átír. Úgy rajzol, mint a ceruza.
2: Gyorsírni is tudok az Akron örökíróval.
1: Kapható az ország minden szaküzletében. Vezérképviselet, György Imre, Budapest, Deák Ferenc utca 15.

Gaillard, Récout Forlo, Mitsemir, Kára Bentimér. Kelemes ókor, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után futsz. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vér, üljön csendesen a helyén,

születne, velem is elindul a képzelet, majd a nyáron, hogy élek vele. Felülünk a göncöl szekérre, befogjuk a fias tyúkot elégye, s elrepülünk majd üveghegyeken túl, oda, hol a kurta parkum alatt túl. A gyémántos réten nevetve, kiszállunk és leteleztünk a gyepre, leterítjük a sobánkat a rétre, s meghívjuk a füvelykmatit ebédre, azután elővettük tarisznyánkat, s megtartjuk a lakománkat, s még a nap ránk lemosolyog, a szívünk egymásért dobog, utána felülünk a göncöl szekérre, s befogjuk a fias csúkot elégyel, és mire

0: schon heute gibt es solche Wunderwerke der Technik. Die neuen Rundfunkempfänger bei Radio Prohaska. Ein aufmerksamer Kundendienst erwarb sich das Vertrauen von 40.000 zufriedenen Apparatekäufern.
1: Kedves hallgatóim, itt állunk egy pesti bérház kapuja előtt kíváncsi mikrofonunkkal, hogy megmutassuk, hogyan töltik a dolgozók a pihenés óráit. Íme egy idillikus kép. A férje az erkélyen olvas, felesége valószínűleg a hűszobában élvezi a pihenés csendes óráit. A konyha felől hallatszik a zaj, mintha dunsztos üveg tört volna össze. Itt bizony még nem alszik a háziasszony. De Kovácsné aztán csak ugyan pihen. Ő még a szabadságát tölti. De miért van felkötve a karja? Talán megerőltette? Nézzük csak a következő emeletet. Katóka gondtalanul játszik babájával, de hol van Pistike? Ejnye, Pistike, mintha kipenderítettek volna a konyhából. Biztosan ideges anyuka, bizony, nem kis dolog a napi munka után órákig főni a konyha forró levegőjében. Mikrofonunk már türelmetlen, nézzünk fel Szabóék csendes otthonába. Íme, kedves hallgatóim, nem érdemes otthon befőzni.
2: Időt, pénzt, fáradtságot takarít meg.
3: Vásároljunk konzervet!

Szeretem át. Szeretnék valamit kérni. Ne szeressél olyan nagyon. Tudom, nehéz megígérni, hiszen én sem akarom.

Sélik a lányokról, hogy nem angyalok, bár amiről álmodoznak, oly csak egy dolog. Egy kis autó, egy kis víkend, egy kis alkalom, és a többi mind csak rágalom. Lábuk néha meg-megtotlik, de a szívük jó, és higgyék el, hogy a szájuk csókolni való. Mit tagadjuk, hogy szeretni szeretnek nagyon, de a többi mind csak rágalom.

van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó vagyunk havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

0: szép a lakás, annyi biztos, csak hogy minden nagyon piszkos. Ajtó, ablak, tepsi, kondér, segíts, drága házi tündér.
1: Jegyezzed meg gyorsan ezt hát, vim, megtisztít, vasat, deszkát, rezet, csempét, üveget. Aki egyszer megismerte, a vim előtt országszerte leveszi a süveget.

egy kis lánnyal összebújva járom. Nem kell csak egy remek cseh,

0: I will. Me too.
1: Yes,
0: Grandpa. Just like that.

Kelemes ógor, ne tagadd, elfogyott már a hajad, belenyugodni mégse tudsz, lányok után futsz. Más néked nem való, mint egy jó meleg kandaló, mert ha az ember vén, üljön csendesen a helyén. Kelemen sógor, mit csinálsz? Egyszer úgy is forrul jársz, minek

kocsiból, Debrecenbe, te az árát kifizettem. Hogyha lopta teremtünk, se megéri,

látszik, hogy utálom, jaj, hogy gyötörő ez lesz a hal.

0: erős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy trójai faló.
1: Maga páratlan vagy páros, maga csal vagy csalvadó.
0: Maga házastárs vagy társas házban az legény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés fontos, ha egy földtök kezdtek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy falja, mint egy

0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy hallja, mint egy trójai faló.
1: Maga páratlan vagy páras, maga csal vagy csalható.
0: Maga házastárs vagy társasházban adlegény lakó.
1: Maga pontatlan vagy pontos, nekem ezt mind tudni kell. Ez a sok kis kérdés pontos, egy mondatot kezdek el.
0: Maga nős ember vagy boldog, maga rossz ember vagy jó, vagy a nőket pont úgy hallja, mint

A lassót vetettek rá, és hordod a férjégát, túl zengvár nődben a báj, nem mondhatod goodbye. Ez Mexikó, Mexikó, a regényes Mexikó, nagy hegyek, nagy vizek, közt a Mexik Tempikó. Ájjjj, ott az élet csuda jó, hát indulj már is, vár reád is, szép Tempikó. Ajajaj, ott az élet csuda jó, hát indulj.

Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Bródszky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Film wählt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mitzi.

0: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Csúcsforgalmi időszakban fölöslegesen ne beszéljünk. Foglalt jelzésnél azonnal tegyük le a kagylót, és csak néhány perc múlva hívjunk újra. A telefon mindannyiunk nélkülözhetetlen munkatársa és tervteljesítésünk egyik legfontosabb segítőeszköze. Telefonálj röviden!

nap lesz rossz. Hát én ebben minden asszony.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Ida Ida! Ida Ida lelkem! Ne féljenek tőlem! Tony Brown vagyok a Rádigóból. Ebbedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze esőhely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, hát még te se tudod.

0: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuthadon.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pinteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
0: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
1: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
0: És pedig?
1: Kirándulást, egy kis túrát.
0: Hová?
1: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
0: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
1: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
0: Kitűnő.
1: Na, és 17-én hétfőn?
0: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére, Komor vezényel. Közreműködik Majnár Dík Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatást!
0: Magának is!

Jaj, a szemebe rajta.

zavart vagyok, a gondjaim nagyok, de szemem úgy ragyog nékem. Egy lányt imádok én, esténként várom én, és úgy kívánom őt régen. Hogy becézzem őt, ezt a drága nőt, csumpi kisböbő, ez nagy fejtörő. Mondjam, hogy dundili, megsértődik tuti, s kijelenti, hogy ő prunyki. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Lám a két szemed, mindig rám neved, de komoly a csókos szád. Oly, ezer színű a lényed, nincs mi kifejezne téged. Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Jól tudtam eddig én, mint régi aglegény, mit szeret egy szegény kislány. Mondtam egy állatot, és ez az állapot azonnal már hatott is rám. Mókusom te vagy, kis libám maradj, őzikém, cicám, légy a kis kutyám, flamingó pávián, ezt mondtam hajdanán, de vajon mit mondjak néked? Hogy becézzelek, hadd, hogy nézzelek, mi is illik te rád. Lám a két szemed, mi

bár költő nem vagyok, de annyit mondhatok, hogy a hasonlatok rosszak. Amiket mondanak, ezrével ontanak, és ilyet írnak naphosszat. Tölgyfa vagy babám, zöld szemet platán, arcot kis virág, mit a szúkirág, a szád aranykehely, a súlyod zappehely, s a hajad lágy, mint a szellő. Hogy becézzelek, hadd hogy nézzelek, mi is illik te rá. Lám a két szemed mindig rám nemed, de

Otok, futok és nincs köszönet, nincs szánalom. Nincsen senki, aki vigasztatva szívét megosztaná vélem. S halkan a fülembe ezt suttogja legalább.

akkor el kellni, mert nincsen modolok semmi, csak boldog mosolyog, hortyog magyarok. Oh. Jön a feleség, szászát rak elét, kávé meg a sütemény. Stampli konyakot, vígan bekapott, erre pali vagyok én. Ham. Oly jó ez a vasárnap, az ember örül az ágynak, oly boldog mosolyog, hortyog motorok.

0: ne menjen moziba! Mozi újság nélkül.
1: Ez a felvétel készült 1942. november 19-én.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Mindenem az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

0: Most hallottam a rádióban, hogy elérted az 590%-ot. Hogy csináltad?
1: Rájöttem, hogy ha a késtartót jobban elfordítom, akkor...
2: A termelőcsoportnak szerdán be kell fejezni a munkát.
3: Be is fejezhetik. A gépállomás gondoskodik az üzemanyagról. Kérem Budapesten a 183-860-at. Biztosan megkapjuk?
4: Biztos. A gépállomások mindent megkapnak, amire a munkához szükségük van.
5: Az olcsó telefon meggyorsítja a dolgozók munkáját és megkönnyíti életüket. Használd a telefon.
6: Mi kell a férfiaknak? Sípos, sztár, borotva ecset.

csak ne fájna úgy, hogy szíved mást is szeretett. Csak ne fájna úgy, hogy első nem én lehetek, hogy

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Államai megvalósulnak, jöjjön el hozzánk! Arany, ezüst, drágakő, márkás órák, karkötők nagy választékban. Órák, ékszerek, szakszeri javítása jótállással. Szabó Szentkúti órásnál Pesszentlőrinc, Ullőjút 125, Hősök szobrával szemben.

0: WEAF, New York.
1: Now NBC continues its coverage of operations in Europe with a special broadcast from NBC's staff in England. We take you now to London.
2: Ma már, hála Istennek, a nemzetközi vásár akkora, mint egy valóságos kisváros. Szebbnél szebb apró palotáival, és itt-ott hatalmas acélvázas csarnokaival. És mint egy rendes kis városnak terei és utcái vannak. Van itt élelmiszertér, bazár utca, főtér. Mi most jelenleg a Csárda úton állunk, és előttünk a légvédelmi kiállítás hatalmas sátor épületei.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összevetéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szerepoztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szerepoztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számára.

vagyok. Az nem úgy szeret, mint szeretlek én, majd megtudod.

0: Services Calling, a program devised and produced by the services at home for the entertainment of their comrades overseas. The RAS is on the air. Here is the fourth of the RAF program series, On the Air, introducing to you Flight Lieutenant Jerry Fitzgerald, Sergeants Ivor Morton and Dave Kay, ACs Michael Moore and Oliver Wakefield, and your Compair Pilot Officer David Southwood, with the RAF Dance Orchestra under the direction of Sergeant Jimmy Miller, who opened the show with Ticka Ticka Ta.
1: De resultatring moet iets met dat radio volnappig is volnap Italië vooruit. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, 10 az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor. Hírek 22.40-kor, Budapest 2.

szép a kilátás a halálbástyán, meglátja még a hold is neped drágát, ne mondja, hogy nem, mondja, hogy igen, itt csak önért dobog a szívem.

fennap még a szüttem bele haló, s mára már ragyogó kedvű vagyok. Ez a kis szakítás nem esemény, ezért még kétségbe nem esem én. Ma még csak folyong a válaszúton, s holnapra visszatér biztos tudom. Azután megy minden csendben tovább, szerelmes kivettél nincs tovább, ajtómon diszkréten kopogni fog.

war mein heißer Blick gemahnt.

0: már így csutát, parton ülni egy csukát, elszaladna a csuka, de nincs lába.
1: Jaj, a csuka mit iszik?
2: Ha a partra kiviszik,
1: bánatával elúszik a kocsmába.
0: Megy a cseresznye, édes rózsám szeretsz, hogyha szeretsz, miért nem mondod meg?
3: A szemtalány majd kettőr mag, fiatal csak egyszer vagy.
0: És ez ellen tenni nem lehet.
1: Mióta szíved, a szívemet összetörte,
4: nékem keserű a császár körte.
0: Megy vagy cseresznye,
3: mondd meg végre szeretsz.
4: Mert ez tovább így nem megy, megy, megy.
0: Kiszáradt a halastó, hely a kedvem csuda jó, hadd hallja meg az a kis jács, az egész világ.

nemi hisseder. Alexe vallomást szememnek fénye, csak azért ragyog.

erre jár, azt nem tudja senki sem már, hogy merre lehet. Merre jár, ki tudja, hogy akadt-e már.

lélegzett folytó szenvedély, s hogy lágyon karjába zár. Vár-e rám, ha fülébe súgja a szél, belőlem mi lett? Így talán a múltat

szeretem, a fülébe súgja a szél, belőlem mi lett, így talán a múltat

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: A legszebb ajándék, a szoba dísze, a háziasszony öröme, a Röltex árus.

Fiancino, csak a budapesti lányok, látni őket boldogság. Mint a frissen szedett orgona virágot, ők a május elhozzák.

is die felfogásol, mely a nőknek ékszert nem tanácsol, szájrús kölni csökevé, nagyokat nevetek ezeken én. Minden szépből jár a dolgozónak, pesti kislány, jöjj, örülj a jónak, nappal áld meg a helyet, s légy csinos este, ha érted megyek. Olyan csinosak a budapesti lányok, látni őket boldogság, mint a frissen szedett

egy-egy magányos alkonyon. Nélküled lenni még szokatlan, de

Shine away your blueses.

0: Gratulálunk! Ön jól döntött, amikor 12 adó közül ezt, a legjobbat választotta.
1: Mert kislányom, a baba bőrét vazenol védi a kiszáradás és a baktériumok ellen. Ez pótolja a bőrben az elveszett víranyagot. Ami kisebb volt, vazenol krémmel és olajjal ápoltam.
2: Anyukám, nincs az én babámra is, ő is most hűzött.

Mi drágám, közelebb áll, ha maradd azt a cicipici csókos szár, ugye érzed azon a ritmusát, ahogy minden porcikád járja át, ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa pályig és a szerelem ringadó. Mámorba, táncba szédülünk, hisz úgyse szép most az életünk. Aki él és mozog, a swinget jár, csupa tűz és lobogás mindent vár, te is perdi, drágám, közelebb áll, ha maradd azt a cicipici csókos szád.

Kanadában vár ránk egy édes kis lokál, hol minden este hangon finom jazzben rincs a szál. A peskő gyakran durran, a szaxofon dalol, csak kedvünk majd kicsurran, míg a könnyű muzsika szól. Aki él és mozog, a swinget jár, csak a tűz és lobogás minden vár. De ismerd, drágám, közelebb áll, ha maradd azt az icipiti csókosszál. Ugye érzed az a ne ritmusát, ahogy minden porcikát járja át. Ez új tánc könnyű, de csuda jó, csupa bláj és a szerelembe ringató.

szép, most az életünk. Aki? Ha maradt, azt az icipici csókosszát.

0: Szabadkaszút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.
1: Itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

messze van, ide Pil is, ott minden lány, én rám Pil is, hely, hely, ebből származik a baj. Nem messze van, ide Vecsés, ott az élet, csuda mesés, sejhaj, ebből származik a baj.

messze van, ide fül is, ott minden lány, én rám dil is, sajhaj, ebből származik a baj. Nem messze van, ide vecsés, ott az élet, csudamesés, sajhaj, ebből származik a baj. Ebből látszik vidéken az élet, de jó fest, de én nékem nem kell már csak fest, fest, fest, fest. Nem messze van, ide Pilis, ott minden lány, én rám Dilis, ott sejhaj, most lesz igazi ricsaj.

elmentem a rádióba, bemondtam a mikrofonba, sejt a mikrofonba. Beleadtam egész szívem, amikor így énekeltem, sejhaj, énekeltem. Hogy ritka búza, ritka árpa, ritka rizsa rossz, minden szőke, barna, kislány, cikita,

Rádió Budapest 2 és a Telefondió mindig. Kedves hallgatóink, a Rádió Zenekar hangversenyét közvetítettük. Tényez, díszelt szólt.

figyelt, míg énekelt szerelme fenn a színpadon. Aki csodoroz árszáguld a tengeren, nem áll meg, nem pihen, ilyen sokszor az élet. Aki csodoroz ár, nincs annak jó barát, elfojtja sóhaját, ilyen sokszor az élet.

0: heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
1: Tessék!
0: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
1: Mi a műsor?
0: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
1: És mi a másik?
0: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihail Ivanovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
1: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
0: Igen.
1: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetítik.
0: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
1: Pénteken menjünk moziba.
0: Melyikbe?
1: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet érte...

0: A műsor a következő: Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos bászvic és Dükká Dűvészidas.
1: Jó mulatás!
0: Magának is!

pas la raison. Tellement, tellement, c'est bon.